0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket érez. Sok fánit,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Zip trip, flip and taser. Jazz and hip hop, tripping in your dog.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a...

0: cos'è asciugo, puga zöblökön, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják, nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kivezetik a benzinástoppot, korlátoznák a volt államfői juttatásokat, változik a MOHU szolgáltatása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag ástopról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna a havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tiszapárt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Mittpált érintené. Két új kaffillamos rója az utakat a fővárosban. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsnék Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
1: Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés. Tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe. Szúnyoglárvákat gyérítenek a Vármegyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Névik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Névik szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Jász-Nagykunszolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadékhiány miatt. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkit körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Jász-Nagykunszolnok vármegyében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint holnap 150 hektáron végeznek földi biológiai lárvagyérítést a vízparti területeken. A beavatkozásra az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt van szükség, mert több helyen alakultak ki a szúnyoglárvák fejlődésére alkalmas tenyészőhelyek. Olyan biológiai készítményt használnak, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem jelent veszélyt. A települések belterületén egyelőre nem terveznek kémiai szúnyoggyérítést. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet. Mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
3: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: A holokauszt szolnoki áldozataira emlékezett a helyi zsidó hitközség a mártírok emléknapján, írja a szoljon.hu. A megemlékezés a kis zsinagógában kezdődött istentisztelettel, majd a résztvevők megkoszorúzták az épület falán elhelyezett emléktáblát, később pedig az egykori cukorgyárnál is tisztelektek az áldozatok előtt. 82 évvel ezelőtt innen indultak azok a deportáló vonatok, amelyek a szolnoki és a vármegye más településeiről összegyűjtött zsidókat szállították el. Az egykori cukorgyári gyűjtőtáborban mintegy 5000 embert zsúfoltak össze, közülük végül körülbelül 800-an tértek vissza. A megemlékezésen egyházi és városi vezetők is részt vettek. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykunszolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagy körűben már a hétvégén megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tiszavárkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
4: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képviselik.
1: A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. A szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idős embert vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A hétfő délutáni vihar miatt összesen 26 helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, tudatta a katasztrófavédelem. A jászságban az erős szél okozta a legtöbb problémát. Jászágon egy melléképületre, Jász-Felső-Szentgyörgyön pedig egy lakatlan családi házra dőlt fa. Jászárok szálláson távközlési kábelre, Jászberényben pedig egy ingatlan csatornájára szakadtak faágak. Szolnokon a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék okozott károkat. 8 üzlethelyiséget, egy óvodát, valamint több családi ház pincéjét és garázsát öntötte el a víz. Egy helyen a tető is beázott, a Pozsonyi úti aluljárót pedig teljesen elöntötte a csapadékvíz. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
5: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előtt fehér vagy kadmiumsárga folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Jelentős menetrendi változásokra kell készülniük a Szolnok felé közlekedő utazóknak, mivel több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. Az első ütemben Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abonya állomáson végeznek felújításokat, hogy visszaállíthassák az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Július közepén Cegléden is ágyazatcserét végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt a Nyírség Intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és nem érintik a megszokott budapesti megállókat, valamint Ceglédet sem. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt kívánok a Szent Iváni álomból most ébredőknek, jó készülődést a már ébren lévőknek, és jó utat annak, aki már elindult. Június 24-e van, szerda, és igen, Iván napja. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok, Avril Lavigne, aztán Olai Baja, majd a Savage Garden jön, ebben a sorrendben. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM,

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 24-én, az Ivánok névnapján, ez az év 175. napja, és hát ma éjszaka volt Szent Iváné. A június 23-áról 24-ére virradó éjszakát hívják így, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepen még a kereszténység előtti időkből származik, és ha már kereszténység, ne hazudj! Don't Lie a Black Eyed Peas folytatja, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is meleg lesz, 31-36 fok. Sok napsütés, egyre kevésbé valószínű hűsítő zápor, zivatar. A jövő hét elejétől, inkább a jövő hét közepétől azt mondom, majd enyhülés jön, addig pedig hát fokozódik a hőség. Kitartást hozzá, ma reggel is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel közülük Robbie Williams és Kylie Minogue duettje szól mindjárt. Rögtön fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: elvitte a vihar hétfőn a járságon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
1: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képviselik.
0: A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban, délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. A szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idős embert vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A hétfő délutáni vihar miatt összesen 26 helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, tudatta a katasztrófavédelem. A járságban az erős szél okozta a legtöbb problémát. Jászágon egy melléképületre, Jász-Felső-Szentgyörgyön pedig egy lakatlan családi házra dőlt fa. Jászárok szálláson távközlési kábelre, Jászberényben pedig egy ingatlan csatornájára szakadtak faágak. Szolnokon a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék okozott károkat. 8 üzlethelyiséget, egy óvodát, valamint több családi ház pincéjét és garázsát öntötte el a víz. Egy helyen a tető is beázott, a Pozsonyi úti aluljárót pedig teljesen elöntötte a csapadékvíz. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! Ítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 24-én szerdán. A héten nem jön front, és ma is kánikula várható, akár csak a következő napokban, sőt egyre inkább az lesz a jellemző, hogy 36, 37, 38 fok is lehet majd. Akár az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, ezért a szabadban mindenképpen gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. Fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük az alkoholt, a zsíros, nehéz ételeket. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel, közülük most Eminem és Dido közöse jön, aztán a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után visszatekerjük az időkerekét a bestiákkal. És hozom Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dalát is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
5: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad csak rád vár. Biztosítsd a helyet, újítsd meg bérleted június 26-áig. Szigligeti.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnok jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyalogídja, a Tiszavirághíd. Az ideérkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljárókból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek. A Tiszavirághoz hasonlót Walesben találunk, a Halihedi Kelta kapu hidat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Orci család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orci István 20 évig volt Jászkun kapitány, 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orci György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
0: Best FM, a legjobb zenék! Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Veszélyt jelentett a szénmonoxid a hőségben. A holokauszt áldozataira emlékeztek. Nyitnak a tiszaparti szabadstrandok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Veszélyt jelentett a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet. Mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
3: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
2: A holokauszt szolnoki áldozataira emlékezett a helyi zsidó hitközség a mártírok emléknapján, írja a szoljon.hu. A megemlékezés a kis zsinagógában kezdődött istentisztelettel, majd a résztvevők megkoszorúzták az épület falán elhelyezett emléktáblát, később pedig az egykori cukorgyárnál is tisztelettek az áldozatok előtt. 82 évvel ezelőtt innen indultak azok a deportáló vonatok, amelyek a szolnoki és a vármegye más településeiről összegyűjtött zsidókat szállították el. Az egykori cukorgyári gyűjtőtáborba mintegy 5000 embert zsúfoltak össze, közülük végül körülbelül 800-an tértek vissza. A megemlékezésen egyházi és városi vezetők is részt vettek. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-jétől várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagy körűben már a hétvégén megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tiszavárkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. igazi hőségre számíthatunk. A délutáni órákban több alkalommal is 35 fok közelébe emelkedhet a levegő hőmérséklete. A hosszú nappalok és a sok napsütés kedveznek a szabadtéri programoknak, ugyanakkor fokozzák a hőterhelést is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradhat. Időnként erőteljesebb gomolyfelhő képződés indulhat meg. Ebből elszórtan záporok és zivatarok fejlődhetnek ki.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt, kitartást a hét közepén, messze még az enyhülés, vigyázzon magára mindenki a hőségben. Az ezredforduló legjobb dalaival indul a ma reggel is, elsőként az Ájájó és Nagyja Ali közösével, a Rapture-rel, aztán jön nem sokára Britney Spears, a Hősök és Ricky Martin is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, a hét közepén június 24-e van, elkezdődött a nyári szünet, így egy fokkal könnyebb eljutni A-ból B-be reggelente a nagyobb városok és a főváros környékén, és hát a városokban. Ha mégis most is valahol nagyobb dugó van, vagy nagy Isten baleset, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155, közben Britney Spears folytatja, jön a Gimme More a Besten.

0: Rest FM, ha a legjobb zenék, csak áhítozunk a napi hideg rekordra, amely 3,1 Celsius fok volt ezen a napon. 1921-ben mérték dobogókön, a napi meleg rekordot pedig, hát ha nem is annyira, de már megközelítjük, aztán a hét végén nagyobb közel leszünk hozzá. 40 fok volt ezen a napon 2021-ben Fülöpházán, ma 31-36 fok közötti maximum várható. Részletek a hírekben, aztán szól Melanie C dala, a Never Be The Same Again a Besten. Mindjárt 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés. Tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe. Szúnyoglárvákat gyírítenek a vármegyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébik szakemberei. Jégkrémeket, fagylalt,

0: ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fáns területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Jász-Nagykunszolnok vármegyében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint holnap 150 hektáron végeznek földi biológiai lárvagyérítést a vízparti területeken. A beavatkozásra az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt van szükség, mert több helyen alakultak ki a szúnyoglárvák fejlődésére alkalmas tenyészőhelyek. Olyan biológiai készítményt használnak, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem jelent veszélyt. A települések belterületén egyelőre nem terveznek kémiai szúnyogkérítést. Most pedig pár mondatban az időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 24-én sok boldogságot az Ivánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. És Isten éltesse a ma 73 éves Révész Sándort, a Generál és a Piramis együttesek énekesét. Boldog 55. születésnapot kívánunk a Bonanza Banzai együttes billentyűsének, Menzel Gábornak. Harminckilenc éve a mai napon született Lionel Messi, argentin labdarúgó, a foci VB-k új gólkirálya. 1947-ben a mai napon született Mick Fleetwood, angol dobos, a Fleetwood Mac alapító névadója és vezetője. Június 24 megszületett Kurt Smith, angol énekes, basszusgitáros, a 80-as évek egyik legnépszerűbb zenekarának számító Tears for Fears duó egyik fele. 30. És kiemlékszik még Glenn Medeirosra, ő 1970-ben született ezen a napon. Amerikai énekes, a 80-as évek végének tini bálványa, a legnagyobb slágere az eredetileg George Benson által előadott Nothing's Gonna Change My Love For You. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zsuzsa írja, sziasztok, nem tudjátok, mi ez az égtelen nagy dugó az M7-esen Balaton fele értnél. Sajnos utána néztem, de semmilyen információ nincs fönt per pillanat róla a neten. Ha valaki tudja a torlódásokat, írja meg 0620 55 55 155, jó utat. Jönnek a friss hírek, 8 után pedig többek között Lily Allen a Smile-al. És a Margaret Island is. Rövid információs szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
3: Már számoljuk vissza a napokat, az új évad rád vár. Biztosítsd a helyed, újítsd meg bérleted. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
4: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Az Eötvöstéri víztorony egykoron a város egyik legmagasabb épülete volt, és 60 éven át szolgálta a szolnokiakat. Miután az 1900-as évek elején rohamosan fejlődött Szolnok, szükségessé vált a vízhálózat kiépítése. Több terv után egy akkor még új technológiának számító vasbeton szerkezet mellett döntöttek. 1910-ben adták át a 36 méteres tornyot, mely 600 köbméteres tárolóval rendelkezik. A 8-ögletű torony 8 pilléren áll. Magassága és központi fekvése miatt 1924-től a tűzoltók figyelőállása is volt. Az 1944-es angol bombázást nem úszta meg sérülés nélkül a víztorony, amit aztán 1956-ban újítottak fel, és a 70-es évekig még ki tudta szolgálni az igényeket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Ahogy a Tiszaparti sétányon andalgunk, érdemes betérni a hatalmas Versegi Park egyik szegletébe, ugyanis itt bújik meg a magyar rózsák kertje, a Rozárium. A barokk stílusú park 1930-ban épült. A területen már ekkor rozáriumot, azaz rózsakertet alakítottak ki, ahol magyar nemesítésű rózsafajtákat telepítettek. 1949-ben a rózsák és a pergola is eltűnt a szolnokiak életéből, és csak 2009-ben kelt életre újból. Hihetetlennek tűnik, de Magyarország szinte összes őshonos nemesítésű rózsafajtáját megtalálhatjuk itt. Akadnak dekoratív fajták is, amelyek jó részt csak nemesítő telepeken, gyűjteményekben fordulnak elő. Érdemes közelebbről is megnézni a kert ékességét, a csepp alakú kutat, mely dr. Béres József, a híres Béres csepp feltalálójának emlékére készült.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
6: Elkezdődött a kék hullámzászló minősítés. A hőség veszélyeire figyelmeztet a szolnoki kórház. Megtépte a vihar hétfőn a jásságot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
7: egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
6: A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza Kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban, délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. A szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idős embert vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A hétfő délutáni vihar miatt összesen 26 helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, tudatta a katasztrófavédelem. A járságban az erős szél okozta a legtöbb problémát. Jászágon egy melléképületre, Jász-Felső-Szentgyörgyön pedig egy lakatlan családi házra dőlt fa. Jászárok szálláson távközlési káberre, Jászberényben pedig egy ingatlan csatornájára szakadtak faágak. Szolnokon a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék okozott károkat. 8 üzlethelyiséget, egy óvodát, valamint több családi ház pincéjét és garázsát öntötte el a víz. Egy helyen a tető is beázott, a Pozsonyi úti aluljárót pedig teljesen elöntötte a csapadékvíz. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: Legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon köszi annak a hallgatónak, aki ugyan nem írta alá az üzenetét, de elküldte a megfejtést, mi az oka a több mint 6 kilométeres dugónak az M7-esen Balaton felé. Azt írja, a tárnoki lehajtó közelében a belső sávban munkavégzés miatt áll a Balaton felé az M7, és 8855 a telefonszámának az utolsó 4 számjegye. Köszi szépen még egyszer, James Blunt és a Bonfire Heart pedig már is indítja ezt az órát. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat! Kitartást a kánikulához, Max M. Levente vagyok.
3: Best FM.

Ezt fenn a legjobb zenék, még ha nehéz is, még hogyha araszolunk is a dugóban, még hogyha óriási kánikula közeleg és igénybe veszi a szervezetünket, akkor is mosolygás következik a következő percekben. Mosolyogjunk Lili Ellennel, szól a Smile a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Pontosan 4-9-kor június 24-én, szerdán, sok boldogságot kedves Ivánok, és Isten éltesse a szülinaposokat is.

0: Best FM, a legjobb zenék, ahogy azt korábban egy hallgatónk is megírta, dolgoznak az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon. Tárnoknál a belső sávot lezárták, a munka mögött 5-6 kilométeres a torlódás. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési információt én is. 0620 55 55 155. Rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, aztán az Ace of Base a Life is a Flower-rel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a hőségben. A holokauszt áldozataira emlékeztek. Nyitnak a tiszaparti szabad standok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet. Mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő töltetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: A holokauszt szolnoki áldozataira emlékezett a helyi zsidó hitközség a mártírok emléknapján, írja a szoljon.hu. A megemlékezés a kis zsinagógában kezdődött istentisztelettel, majd a résztvevők megkoszorúzták az épület falán elhelyezett emléktáblát, később pedig az egykori cukorgyárnál is tisztelektek az áldozatok előtt. 82 évvel ezelőtt innen indultak azok a deportáló vonatok, amelyek a szolnoki és a vármegye más településeiről összegyűjtött zsidókat szállították el. Az egykori cukorgyári gyűjtőtáborban mintegy 5000 embert zsúfoltak össze, közülük végül körülbelül 800-an tértek vissza. A megemlékezésen egyházi és városi vezetők is részt vettek. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagy körűben már a hétvégén megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tiszavárkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. Igazi hőségre számíthatunk. A délutáni órákban több alkalommal is 35 fok közelébe emelkedhet a levegő hőmérséklete. A hosszú nappalok és a sok napsütés kedveznek a szabadtéri programoknak, ugyanakkor fokozzák a hőterhelést is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradhat. Időnként erőteljesebb gomolyfelhő képződés indulhat meg. Ebből elszórtan záporok és zivatarok fejlődhetnek ki.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A magyarországi abszolút melegrekord 2007-ben született. Kiskunhalason mértek 41,9 Celsius fokot. Hát ha ennyi nem is lesz, de megközelítjük majd a hétvégén, akár 38 fok is lehet ma, 30-36 fok most pedig. Irány 1999, a múlt évezred utolsó évének nyara is meleg volt, de szerintem korán sem ennyire, mint a 2026-os év, és még nincs vége a nyárnak. És nincs vége a szerda reggelnek sem. A Simply Reddel megyünk tovább. Ain't There a Lot of Love a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után jön egy veterán csapat a laptop zenészek előtti időszakból. Igazi klasszikus rockzenekar Aerosmith, Amazing, és itt lesz a fekete vonat is. Persze Dr. Béressel, a halott pénzzel és Monkeynekkel, hol van az a lány? És hol van dugó vagy baleset? Remélem sehol, ha mégis meg lehet írni. 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. We'll be right back.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés. Tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe. Szúnyoglárvákat gyérítenek a Vármegyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébik szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetőket és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Jász-Nagykunszolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Jász-Nagykunszolnok vármegyében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint holnap 150 hektáron végeznek földi biológiai lárvagyérítést a vízparti területeken. A beavatkozásra az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt van szükség, mert több helyen alakultak ki a szúnyoglárvák fejlődésére alkalmas tenyészőhelyek. Olyan biológiai készítményt használnak, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem jelent veszélyt. A települések belterületén egyelőre nem terveznek kémiai szúnyoggyérítést. Most pedig pár mondatban az időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Jessica Cornish-tól így nem annyira ismerős, de Jessie J-ként már annál inkább. Énekesi karrierje előtt pedig dalszerző volt, írt slágert a Little Mix-nek, de ő jegyzi Miley Cyrus világslágerét, a Party in the USA-t is, a dal jogdíjaiból 3 évig fizette a lakbérét. Most Domino című dalával indítja az órát, 3 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Ma is időt utazunk méghozzá. Most 1993-ban akkor jelent meg az Aerosmith Get a Grip című albuma, melyet volt szerencsém abban az évben Párizsban a Champs-Élysées-en egy CD-boltban meghallgatni, vagyis hát legalábbis belehallgatni. Régen még voltak ugye hanglemezboltok, az ember oda ment a fülhallgatóhoz, ott volt a legfrissebb megjelenés, és egy gombbal léptette a trackeket, illetve a hangerőt is lehetett állítani. Szóval ilyen volt ez anno. Amazing, ez szól most arról az albumról, a legjobb zenék között itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Jön az angol DJ Dylan Burns egy ausztrál énekessel, Cass James-zel. Ők alkották a Buddy Rockers duót. 2004-ben alakultak, 2005-2006-ban élték fénykorukat, és 2007-ben fel is oszlottak, viszont itt hagyták maguk után ezt az óriási slágert, amely a harmadik helyig jutott a brit kislemez listán. Húzós elektronikus alapok, zúzós gitárriffek, I Like The Way a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: There's so many things I like about you.

0: Best FM, a legjobb zenék. Túl vagyunk Szent Iván éjjelén, ez országszerte a kultikus tűzgyújtások ideje. A pogány hagyományban a tűz egyébként napszimbólum, tehát a nap megújhodását kívánták elősegíteni a tűzgyújtással, másrészt mindig a megtisztulás szimbóluma is. Ezt a napot nyárközépnek is nevezik, országonként más-más nevet adtak neki, attól függően, hogy a nyárközéphez vagy Szent János napjához kötötték. Magyarországon a délszláv hatást mutató Iván változat honosodott meg a magyar Jánossal szemben. Hazánkban a 16. század óta biztosan, de valószínűleg már régebben is örömtüzeket gyűjtöttek ezen az ünnepen. Régen a nyár csillagászati értelemben vett kezdete valóban június 24-ére esett, de erre ma már az eltolódás miatt 3 nappal korábban, június 21-én kerül sor, és évszázadok vagy egy évezred múlva a napfordulók még korábbi dátumra fognak esni. A napfordulóhoz egyébként világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel ekkor van az év legrövidebb éjszakája, és az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig ugye a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget. A Szent Iván éjszakájához kapcsolódó leghíresebb alkotás a Szent Iváni álom című vígjáték, amelyet 1595-ben William Shakespeare írt, amivet 1863-ban Arany János fordította magyarra. Az irodalom és a történelem után pedig édesség 50 Cent-től, irány a Candy Shop a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A popzene nagy bohóca nevettetője, szórakoztatója jelentkezik egy kis entertainingre. 10 után itt lesz Robbie Williams. És az Airi Mafia is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Most egy rövid információs szünet jön, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
4: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
5: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Az alföldi Rónán domborodnak a síkság fölé azok az 5-10 méter magas és 20-50 méter átmérői kupok vagy félgömb alakú képződmények, amelyeket évszázadok óta csak kunhalmokként emlegetnek. A kunhalmok legtöbbször a valamikor volt alföldi árterületek partjain állnak, és jóval a kunok előtti időkből származnak. A kunhalmok kultikus áldozó és temetkezési helyek voltak az őskorban, illetve a római birodalom idején. Később pedig lakódomként is használták a mesterséges földhányásokat. Az Árpád-korban nem egyszer templomot vagy kápolnát építettek rájuk. Újszász határában már a hármat láthatunk a halmokból. A cigányhalmot, a dinnyéshalmot és a hosszúháti halmot, melynek lábánál a homokbánya oldalán parti fecskék fészkelnek, illetve a fokozottan védett gyurgyalakból is feltűnik néhány.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a Duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
7: Elkezdődött a kék hullámzászló minősítés. A hőség veszélyeire figyelmeztet a szolnoki kórház. Megtépte a vihar hétfőn a Jászságot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
8: egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
7: A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza Kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban, délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. A szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idős embert vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A hétfő délutáni vihar miatt összesen 26 helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Jász-Nagykun Szolnok vármegyében, tudatta a katasztrófavédelem. A jászságban az erős szél okozta a legtöbb problémát. Jászágon egy melléképületre, Jász Felső Szentgyörgyön pedig egy lakatlan családi házra dőlt fa. Jászárok szálláson távközlési káberre, Jászberényben pedig egy ingatlan csatornájára szakadtak faágak. Szolnokon a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék okozott károkat. 8 üzlethelyiséget, egy óvodát, valamint több családi ház pincéjét és garázsát öntötte el a víz. Egy helyen a tető is beázott, a Pozsonyi úti aluljárót pedig teljesen elöntötte a csapadékvíz. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: A legjobb zenék. Hívjon minket! Üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában többek között a Backstreet Boys-tól vagy a Destiny's Child-tól, a rapper Nelly szerint pedig nem csak odakint, itt bent is meleg van. Hot in Here, az óra az Outkast dalával indul, 4 perc elmúlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó nyári szünetet, jó nyaralást annak, aki a héten pihen, és kitartást kívánunk a kánikulához, Max Emlevente vagyok.
4: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Nem igaz az, amit Nelly állít. Az amerikai rapper szerint ugyanis forróságban idebent is. Szerencsére nem, a stúdió klimatizált. Aki csak teheti, hűsöljön. Napi pár órát, remélem, hogy mindenkinek van erre lehetősége. Fogyasszunk sok folyadékot, és vigyázzunk magunkra a hőségben. Hot in Here címmel tehát a 90-es és 2000-es évek egyik hip-hop klasszikusa folytatja a legjobb zenék között, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók, sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. A 21-es főúton a Jobbágyi körforgalomnál egy autó árokba hajtott a 19-es kilométernél a 60 felé tartó külső sávot lezárták, és dolgoznak ma is Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt állóvizét a Hooligans kavarja majd föl.
2: Legyen valami pezsgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás. Legyen...
1: Azért csak óvatosan a kánikulában, jó? Michael Jackson és a You Rock My World is szól majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, rögtön 11 óra mindjárt a friss hírekkel folytatjuk, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Törvényjavaslat készül az ügynök akták feltárására. Az edzőtermek szerződési feltételeit ellenőrzik. Videóversenyre várják a fiatalokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Benyújtották az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatot. A Tisza párt indítványa szerint teljes körűen felülvizsgálják az 1990 előtt keletkezett állambiztonsági iratokat. A javaslat egy 11 tagú szakértői bizottság létrehozását is tartalmazza, amely segíteni a minősített dokumentumok áttekintését és a nyilvánosság tájékoztatását. A cél az ügynök akták feltárása és a történelmi iratok szélesebb körű hozzáférhetősége. Országos vizsgálat alatt az edzőtermek. A fogyasztóvédelmi hatóság azt ellenőrzi, hogy az általános szerződési feltételek tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A vizsgálat célja a tisztességes és átlátható működés elősegítése, valamint annak biztosítása, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Szlovákiában körözött férfit fogtak el Heves vármegyében. A 27 éves szlovák állampolgárt azzal gyanúsítják, hogy másokat próbált rávenni arra, hogy megtámadják élettársát és annak édesanyját. A rendőrség szerint savtámadást és bántalmazást is megpróbált megszervezni, ezért európai elfogató parancs volt érvényben ellene. A férfit egy Eger melletti településen fogták el. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta a rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma is igazi kánikulai nap elé nézünk, sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb a középső tájakon lehetnek nagyobb gomoly felhők. Komolyabb eső nem várható, legfeljebb délen pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Délutára 30 és 36 fok közé forrósodik a levegő. Úgy tűnik, holnap sem kapunk szünetet a nyártól, marad a napos, száraz idő 31-37 fokos csúcsokkal. Péntektől vasárnapig pedig tovább erősödik a hőség, a hétvégén már többfelé 38-39 fok közelébe kapaszkodhatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 11 óra múlt 3 perccel, Maxim Levente vagyok. A délelőtt utolsó órája nagyon-nagyon pozitív rezgésekkel indul pillanatokon belül, és persze el lehet fogadni a Desperado invitációját táncra, de azért csak óvatosan a kánikulában. Mindjárt a Desperado és a táncolja, elsőként pedig a Soul Searcher jön a Feel in Love-vel.
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM, a legjobb zenék, utazás térben és időben is. Egyrészt a 90-es és 2000-es évek fordulójára megyünk vissza az időben. Egy akkori, igencsak megkerülhetetlen rádiós klubsláger kedvenc, a Grease 2000, Grease 2000 érkezik. És akkor irány Görögország, ahol csobbanunk egyet a kék, kristálytiszta vízbe, ami kellemesen hűvös, nem hideg, nem is meleg, pont jó. Ugye? Már is jobb.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M3-ason a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágát. Munkavégzés miatt lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani a pályára. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A House of Glass-szel és Giorgio Giordanoval, és természetesen ma is Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Átalakulhatnak a méltányossági gyógyszertámogatások, sokan nyaralnak belföldön, zsúfolt nyár jöhet a csomagküldő szolgáltatóknál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az egészségbiztosító veheti át a méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását. A parlament elé került törvényjavaslat szerint a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait a jövőben az országos egészségbiztosítási pénztár látná el. A kormány szerint így gyorsabb, átláthatóbb és igazságosabb lehet a döntéshozatal azoknál a gyógyszereknél és gyógyászati segédeszközöknél, amelyek nem részesülnek társadalombiztosítási támogatásban. Az új rendszer várhatóan szeptembertől indulhat el. Tartálykocsikkal pótolják a vizet a vízhiánnyal küzdő zalai településeken. A szomszédos közműszolgáltatók segítségével már megkezdték a kiürült víztározók feltöltését, és hamarosan a honvédség is bekapcsolódhat a munkába. A térségben 29 települést érint a másodfokú vízkorlátozás, amelyet az aszály és a túlzott ivóvíz felhasználás miatt rendeltek el. A vízhiány miatt a Kehida-Kustányi fürdő több medencéjét is ideiglenesen lezárták. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta a rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úticél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt lesznek többnapos belföldi utazása.
1: Zsúfoltan indult a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ezért sokan még a változás előtt rendelnek a külföldi beváruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Ma a napsütés viszi a főszerepet, többnyire derült vagy csak gyengén felhőséggel. A középső ország részben ugyan több lehet a felhő, de esőre alig kell számítanunk. Legfeljebb a déli határnál frissíthet fel minket egy-egy zápor vagy zivatar. Délután 30-36 fokos hőség vár ránk. A folytatásban sem vesz vissza a nyár, holnap 31-37 fokig melegszik a levegő, pénteken és szombaton már 38 fok is lehet, vasárnap pedig helyenként 39 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet. A szél többnyire csak lengedezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes délután, csodaszép szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jó étvágyat az ebédelőknek is, hiszen még csak pár perc múlt el dél. Jöhetnek a legjobb zenék, a legfelejthetetlenebb muzsikák a 90-es 2000-es évekből, úgyhogy töltsék ezt a délutánt is velem, vagy Tupackkel jön a California Love, most pedig a House of Glass és a Disco Down.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva. Whoa.

Best FM a legjobb zenék. Csodás napsütéses szerda délután kívánok mindenkinek. Nekem azért van ilyen jó kedvem, mert ma is a fodrásznál indítottam a napot, és én imádom ezeket. Mindig azt érzem, hogy ilyenkor már csak jó napom lehet. Úgyhogy ilyen szuper napot kívánok mindenkinek. Rolinak pedig nagyon szépen köszönöm a szép frizurámat. Kár, hogy ez egy rádió, és senki nem látja, de azért majd a kollégáknak villogok vele. Önöknek pedig villogok az isteni zenékkel, amiket a 90-es, 2000-es évek legjobbjai közül hozok, mint a Moloko és a The Time Is Now. Itt lesz Anastasia is, és a One Day In Your Life, most pedig az Aliens Ethnic-kel megy tovább a nap. Mindjárt érkezik a No Limits, de hamarosan napkérdését is hozok, még mindenféle információkat, úgyhogy tartsanak velem ma is!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma mindenképpen legyünk utitársak, mert hogy azt írták a hallgatóink, hogy ma különösen erős a forgalom, az eddigiekhez képest is az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolni lehet. Különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Akár egy órával is megnőhet a menetidő, úgyhogy aki teheti, érdemes valamilyen alternatív útvonalban gondolkodni. Az ellenkező oldalon Biatorbágynál torlódtak fel az autó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat, igyekszem megkönnyíteni az autósok dolgát a sok-sok infóval. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: My Baby, ezt a dalt hallottuk Kállai Sanders Andrástól, a folytatásban pedig majd a friss híreket fogjuk meghallgatni, mert mindjárt egy óra, aztán Jennifer Lopez indít. Here a play! És az Animal Cannibals-el is felülünk a vonatra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik a forróság, alig ha jöhet eső, turistautakon bukkant fel azbesztes kőzúzalék, órákra leállt a teljes német vasúthálózat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Turistautakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túra szakaszt, és nagyjából 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide véglegesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat, eltereljük onnan.
1: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Magzatkárosító oldószert mutattak ki a Komáromi Ipari Park víztározójában. A Greenpeace és helyi civilek egy akkreditált laborban vizsgáltatták be a vízmintákat, miután több elpusztult halat találtak a területen. A szervezet szerint egy akkumulátorgyártásban használt vegyület került a vízbe. A Greenpeace hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított, hogy ez okozta a halpusztulást, ezért hatósági vizsgálatot kezdeményeztek. Az ipari parkban több akkumulátoripari üzem és vegyipari vállalat is működik, de egyelőre nem tudni, honnan került a vízbe az anyag. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Azt írtam, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Órákra leállt a teljes német vasúthálózat tegnap este. A vasúttársaság kommunikációs rendszere hibásodott meg, emiatt országszerte megálltak a vonatok, a szerelvényeket biztonsági okokból az állomásokon tartották. A fennakadás a távolsági, a regionális és az elővárosi járatokat is érintette. Ma is igazi kánikulai nap elé nézünk, sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb a középső tájakon lehetnek nagyobb gomoly felhők. Komolyabb eső nem várható, legfeljebb délen pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Délutára 30 és 36 fok közé forrósodik a levegő. Úgy tűnik, holnap sem kapunk szünetet a nyártól, marad a napos, száraz idő 31-37 fokos csúcsokkal. Péntektől vasárnapig pedig tovább erősödik a hőség, a hétvégén már többfelé 38-39 fok közelébe kapaszkodhatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt egy óra után is pár percen mindenkinek, Majra Srita vagyok ebben az órában is. Együtt megyünk tovább, együtt hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket a 90-es, 2000-es évekből, amikor is Sophie Ellis Baxter zenélt. Jön a Get Over You, itt lesz az Ace of Base és a Cruel Summer, most pedig Jennifer Lopez indítja az órát. Itt a Play!
0: Best FM!

zajlik, na gyerünk nyomás! Szágútba vonat, tele van a vagon, nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését, egy kicsit visszaugrunk az emlékeinkben, hiszen arra vagyok kíváncsi, kinek melyik volt a legelső, vagy talán inkább úgy fogalmaznék, a legkedvencebb házi kedvence, kisállata. Akár családi állat, akár saját, jöhetnek az emlékek. 0620 55 55 155. Hogy hívták, mi volt a története, vagy lehet, hogy még most is önökkel él? Na, az a legjobb. 0620 55 55 155. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Cserébe a Simply Red dalol nekünk. Something Get Me Started. Itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, vigyázzunk ma is a forróságban egymásra. Ha valaki úgy érzi, egy icipicit bágyattabb a volán mögött, mindenképpen tartson szünetet, és senki se felejtkezzen el a megfelelő folyadékpótlásról. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Béatorbágy között, helyenként csak araszolni lehet. Az M0-as autót keleti

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra a legfrissebb híreket meghallgatjuk együtt, aztán a tankcsapda Mennyország turisztját.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra.
1: És én majd a Pussycat Dolls is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, jövő keddig marad a vörös kód, vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen is, jövő héten is összejöhet az országgyűlés. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő hét kedd éjfélig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Már Zalaegerszegen is vízkorlátozás lépett életben. A rendkívüli hőség és a magas vízfogyasztás miatt egyebek mellett a locsolást, az automosást és a medencék feltöltését is korlátozták. A városközpontban a következő napokban ingyenesen osztanak ivóvizet a lakosságnak. A szolgáltató szerint az idei vízfogyasztás még a tavalyi, szintén problémás nyár adatait is meghaladja. Zalában már 69 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást, több helyen pedig tartálykocsikkal és lajtos kocsikkal segítik a vízellátást. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak a rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyre. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta a rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
2: Az első az a valóság DS képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma a napsütés viszi a főszerepet, többnyire derült vagy csak gyengén felhőséggel. A középső ország részben ugyan több lehet a felhő, de esőre alig kell számítanunk. Legfeljebb a déli határnál frissíthet fel minket egy-egy zápor vagy zivatar. Délután 30-36 fokos hőség vár ránk. A folytatásban sem vesz vissza a nyár, holnap 31-37 fokig melegszik a levegő, pénteken és szombaton már 38 fok is lehet, vasárnap pedig helyenként 39 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet. A szél többnyire csak lengedezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a kedvenceink a 90-es 2000-es évekből, itt a Best FM-en, mint például a Cardigans és Tom Jones dalá Burning Down the House érkezik hamarosan, vagy a TNT és a Tiltott Perc. Még lassúztunk erre a tini diszkóban. Lady Gaga pedig nyitja az órát, jön a paparazzi, én Majoros Rita vagyok. Csodás szerdát kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Quest FM-a a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy kinek mi volt az első vagy a legkedvesebb házi állata, mire kire emlékszik vissza igazán szívesen. Kati írja, hogy az első házi állatom egy buksi nevű keverékkutya volt, nagymamáméknál élt, de én úgy tekintettem rá, mintha az enyém lenne, minden nyáron együtt őriztük a kertet. Tamás is írt nekem, egy teknős volt az első, Tóbiásnak hívták, gyerekként azt hittem, hogy felismer engem, és mindig hozzám jön, később rájöttem, hogy csak az ételt várta tőlem, de én egyszerűen imádtam és sosem felejtem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nagyon várom ide ezeket a kis történeteket, nagyon jó ezeket olvasni. Az én kedvencem, a kutyusom volt Zerge, akit pár évvel ezelőtt vesztettem el, egyébként pont a napokban lenne a 12. születésnapja, 8 hetes korától volt velem a 10. születésnapjáig, majdnem, szóval tényleg minden egyes nap végig kísértük egymás életét, vagy legalábbis 10 éven keresztül, és hát nagyon hiányzik, azt kell, hogy mondjam, de gyanítom, ezzel az érzéssel azért nem én vagyok egyedül, úgyhogy várom ma a történeteket. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, úgyhogy várom az üzeneteket. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk ám, úgyhogy jöhetnek ám az üzenetek. Na, meg egy kis Cardigans, Tom Jones féle 99-es feldolgozás. Érkezik már is a Burning Down the House, ami a címében ugyanis házégetést ígér, valójában a korlátok ledöntéséről és a felszabadulásról énekelnek. Burning Down the House, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, és már mondom is a legfrissebb útinfókat, amiket kaptam, mert hogy az Erzsébet hídon baleset történt, méghozzá a Budáról Pestre vezető oldalon, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, ami pedig az autópályákat és főutakat illeti. Erős a forgalom még mindig, sőt ma kifejezetten az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolni lehet. Egy teherautó műszaki mentése folyik az 54-es főúton Pincefalu és Császár tölt és között, a 77-es kilométernél félútpályát lezártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide tessék írni, vagy itt hívjanak, hogyha bármit tapasztalnak az utakon. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad csak rád vár. Biztosítsd a helyet, újítsd meg bérleted június 26-áig. Szigligeti.
3: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Elindult a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés. Tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe. Szúnyoglárvákat gyírítenek a vármegyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
5: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébik szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
4: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Jász-Nagykunszolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Jász-Nagykunszolnok vármegyében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint holnap 150 hektáron végeznek földi biológiai lárvagyérítést a vízparti területeken. A beavatkozásra az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt van szükség, mert több helyen alakultak ki a szúnyoglárvák fejlődésére alkalmas tenyészőhelyek. Olyan biológiai készítményt használnak, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem jelent veszélyt. A települések belterületén egyelőre nem terveznek kémiai szúnyoggyérítést. Veszélyt jelentett a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet. Mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
6: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
4: A holokauszt szolnoki áldozataira emlékezett a helyi zsidó hitközség a mártírok emléknapján, írja a szoljon.hu. A megemlékezés a kis zsinagógában kezdődött istentisztelettel, majd a résztvevők megkoszorúzták az épület falán elhelyezett emléktáblát, később pedig az egykori cukorgyárnál is tisztelektek az áldozatok előtt. 82 évvel ezelőtt innen indultak azok a deportáló vonatok, amelyek a szolnoki és a vármegye más településeiről összegyűjtött zsidókat szállították el. Az egykori cukorgyári gyűjtőtáborban mintegy 5000 embert zsúfoltak össze, közülük végül körülbelül 800-an tértek vissza. A megemlékezésen egyházi és városi vezetők is részt vettek. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagykörűben már a hétvégén megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tiszavárkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
7: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire kiszolgálni.
4: A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban, délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. A szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idős embert vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A hétfő délutáni vihar miatt összesen 26 helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Jász-Nagykun Szolnok vármegyében, tudatta a katasztrófavédelem. A jászságban az erős szél okozta a legtöbb problémát. Jászágon egy melléképületre, Jász felső Szentgyörgyön pedig egy lakatlan családi házra dőlt fa. Jászárok szálláson távközlési kábelre, Jászberényben pedig egy ingatlan csatornájára szakadtak faágak. Szolnokon a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék okozott károkat. 8 üzlethelyiséget, egy óvodát, valamint több családi ház pincéjét és garázsát öntötte el a víz. Egy helyen a tető is beázott, a Pozsonyi úti aluljárót pedig teljesen elöntötte a csapadékvíz. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
8: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előtt fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
4: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Jelentős menetrendi változásokra kell készülniük a Szolnok felé közlekedő utazóknak, mivel több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. Az első ütemben Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abonya állomáson végeznek felújításokat, hogy visszaállíthassák az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Július közepén Cegléden is ágyazatcserét végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt a Nyírség Intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és nem érintik a megszokott budapesti megállókat, valamint Ceglédet sem. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz fel frissülést.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: A szolnoki stúdióban pedig már Fodor Attila. Bevallom, sem otthon, sem az autóban, sem itt nincs légkondink. Valahogy el van az ember, olyan 3-4 pólót el is használok naponta. De akik kint dolgoznak, minden tiszteletet megérdemelnek. Nekik is küldöm kapásból az első dalt Christina Aguilera-tól. Vele kezdünk, Dirty!
10: 102.4 West FM.

Tovább tombol a nyár, ahogy kell. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap frissítő záporokra sem számíthatunk majd. Tőlünk északra, észak-keletre lehetnek majd csak gomoly felhők az égen. Tőlünk keletre élénkülhet meg majd leginkább a szél. A hőmérséklet pedig 33 fok fölött lesz majd a térségben. A pénteki nap gyenge széllel és szinte zavartalan napsütéssel telik majd a térségben is. Ország szerte 35 fok fölött lesznek majd a maximumok. Szombaton pedig akár 38 foknál is többet mérhetünk majd az ország egyes pontjain. Térségünkben napos idő várható, csapadék nélkül, gyenge széllel és nagyjából 35 fokkal. A hosszabb távú előrejelzések alapján egyébként majd vasárnap és hétfőn tovább erősödhet a felmelegedés és könnyen túléphetjük a 40 fokot is. Ebben a jó időben a Tisza és a Tiszató vize már túlépte a 26 fokot, a Balaton is 27 fokos. Lutrisa McNeil folytatja a Szuper Szerdát a 102.4 Best FM-en. In the Just the Way.

szuper nyári időjárás, mellé pedig szuper programok ezen a héten. 102.4 Best FM a legjobb zenék, jövök az ajánlatokkal. Artiáró összművészeti fesztivál ezen a héten a Szolnoki Művésztelepen. Pénteken 19 órától ott föllép majd a Rambler és Kanizsa Gina, este 9-től 20 szakadás, földindulás koncert, majd vasárnapi gyerekek koncert is lesz még 11-től. Szombaton 10-től látható a Tiszavirág bábcsoport előadása,

Este lesz Electrica World Music Group koncert. Látható majd a Kecskeméti City Ballett táncosainak előadása. Föllép majd a Lóci játszik, a Korai Electric, de a Művészeti Fesztivál ideje alatt lesznek különleges kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is többek között. Karcagi Birkafőző Fesztivál. Pénteken a Rockudvarban 7:30-tól az Idő utazó rockband látható, este 10-től pedig Moby Dick koncert. A Calvin színpadon 16:30-tól Tom Petty és barátai láthatóak, 18 órától felé Bebe, majd Zingvik és Poyák Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, este 11-től pedig Regán Lili. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11:45-től felé Csonka András, 12 óra után Peller Károly. A Calvin színpadon 16:30-tól Kalap Jakab koncert lesz, 18 órától Király Linda és Király Viktor látható. 20 órakor kezdődik majd Radics Gigi fellépése, 21:15-től Fehér Krisztián látható, de az éjszaka során még a hangulatot fokozza 10 után Kuki, illetve többek között Dr. Béres is. A Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribünben és a Rollers is látható majd. Szandai nyár a Lengyel Antal téren, most pénteken 18 órától Péter Samekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népzenei játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zul és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban, most pénteken este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gála műsorára szombaton kerül sor 14 és 18 órai kezdettel a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társas Tánc Klubbal szombaton 18 órától. Parás Parti Besenyszögön az Erzsébet kertben szombaton déltől Bogrács Partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16:30-tól lesz Tündérliget, majd Csodacsónakázás a Horgász Együttessel, 18-tól dalmadensz bemutatók, de lesz még hastánc, só, tüzes dallamok, fáklyafényes felvonulás, 9:30-tól pedig Óriás kert mozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár, az Abba Sisters műsorával Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17:30-tól. Kellemes kikapcsolódást, most a Sugar Babes dala jön majd a Hole in the Head.

0: Közlekedési infók itt a 102.4 Best FM-en. A 4-es úton a 20-as kilométernél Vecsésnél kell útszűkületre számítani, illetve a 220-as kilométernél Debrecen előtt, valamint a 224-es kilométernél is útszűkület van érvényben. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő utat felújítják, ezért azt teljes szélességében lezárták, a vasútállomást kerülő úton lehet csak megközelíteni. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület. Aszfaltoznak a napokban Abátszalók és Tiszaders között. Tápiószecsőn a 31-esen közlekedve útszűkület van érvényben. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de ugyancsak a 33-ason ott Debrecennél a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkületre kell számítani. Földesen a Hajdúszobátra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Mindeközben nálunk az IMF folytatja Unbelievable!
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elindult a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés. Tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe. Szúnyoglárvákat gyérítenek a vármegyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Jász-Nagykunszolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Jász-Nagykunszolnok vármegyében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint holnap 150 hektáron végeznek földi biológiai lárvagyérítést a vízparti területeken. A beavatkozásra az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt van szükség, mert több helyen alakultak ki a szúnyoglárvák fejlődésére alkalmas tenyészőhelyek. Olyan biológiai készítményt használnak, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem jelent veszélyt. A települések belterületén egyelőre nem terveznek kémiai szúnyoggyérítést. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet. Mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
3: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: A holokauszt szolnoki áldozataira emlékezett a helyi zsidó hitközség a mártírok emléknapján, írja a szoljon.hu. A megemlékezés a kis zsinagógában kezdődött istentisztelettel, majd a résztvevők megkoszorúzták az épület falán elhelyezett emléktáblát, később pedig az egykori cukorgyárnál is tisztelektek az áldozatok előtt. 82 évvel ezelőtt innen indultak azok a deportáló vonatok, amelyek a szolnoki és a vármegye más településeiről összegyűjtött zsidókat szállították el. Az egykori cukorgyári gyűjtőtáborban mintegy 5000 embert zsúfoltak össze, közülük végül körülbelül 800-an tértek vissza. A megemlékezésen egyházi és városi vezetők is részt vettek. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykunszolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagy körűben már a hétvégén megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tiszavárkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
4: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban, délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. A szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idős embert vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A hétfő délutáni vihar miatt összesen 26 helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, tudatta a katasztrófavédelem. A jászságban az erős szél okozta a legtöbb problémát. Jászágon egy melléképületre, Jász felső Szentgyörgyön pedig egy lakatlan családi házra dőlt fa. Jászárok szálláson távközlési kábelre, Jászberényben pedig egy ingatlan csatornájára szakadtak faágak. Szolnokon a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék okozott károkat. 8 üzlethelyiséget, egy óvodát, valamint több családi ház pincéjét és garázsát öntötte el a víz. Egy helyen a tető is beázott, a Pozsonyi úti aluljárót pedig teljesen elöntötte a csapadékvíz. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
5: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előtt fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Jelentős menetrendi változásokra kell készülniük a Szolnok felé közlekedő utazóknak, mivel több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. Az első ütemben Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abonya állomáson végeznek felújításokat, hogy visszaállíthassák az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Július közepén Cegléden is ágyazatcserét végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt a Nyírség Intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és nem érintik a megszokott budapesti megállókat, valamint Ceglédet sem. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A magyar pop és rock történelem legjobbjai közül ezen a napon született Tolcsai László, Révész Sándor és Menczel Gábor a Bonanza Banzaiból. Ezen a napon indult el 1874-ben a fogaskerekű is első útjára. A Nina Sky-tásokkal folytatjuk ezt a nyári délutánt. Move your body!
0: 102.4 West FM.

tovább tombol a nyár, ahogy kell. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap frissítő záporokra sem számíthatunk majd. Tőlünk északra, észak-keletre lehetnek majd csak gomoly felők az égen. Tőlünk keletre élénkülhet meg majd leginkább a szél. A hőmérséklet pedig 33 fok fölött lesz majd a térségben. A pénteki nap gyenge széllel és szinte zavartalan napsütéssel telik majd a térségben is. Ország szerte 35 fok fölött lesznek majd a maximumok. Szombaton pedig akár 38 foknál is többet mérhetünk majd az ország egyes pontjain. Térségünkben napos idő várható, csapadék nélkül, gyenge széllel és nagyjából 35 fokkal. A hosszabb távú előrejelzések alapján egyébként majd vasárnap és hétfőn tovább erősödhet a felmelegedés és könnyen túléphetjük a 40 fokot is. Ebben a jó időben a Tisza és a Tiszató vize már túlépte a 26 fokot, a Balaton is 27 fokos. Zenében ennél hűsítőbb nincsen. A Waterfall szél most a TLC-től itt a 102.4 Best FM-en.

0: City Ballett táncosainak előadása, föllép majd a Lóci játszik, a Korai Elektrik, de a Művészeti Fesztivál ideje alatt lesznek különleges kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is többek között. Karcagi Birkafőző Fesztivál pénteken a Rockudvarban fél 8-tól az Idő utazó rockband látható, este 10-től pedig Moby Dick koncert. A Calvin színpadon 16.30-tól Tom Petty és barátai láthatóak, 18 órától fellép Bebe, majd Zingvik és Poyák Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, este 11-től pedig Regán Lili. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11.45-től fellép Csonka András, 12 óra után Peller Károly. A Calvin színpadon 16.30-tól Kalap Jakab koncert lesz, 18 órától Király Linda és Király Viktor látható. 20 órakor kezdődik majd Radics Gigi fellépése, 21.15-től Fehér Krisztián látható, de az éjszaka során még a hangulatot fokozza 10 után Kuki, illetve többek között Dr. Béres is. A Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribünben és a Rollers is látható majd. Szandai nyár a Lengyel Antal téren, most pénteken 18 órától Péter Samekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népzenei játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zul és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban, most pénteken este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gála műsorára szombaton kerül sor 14 és 18 órai kezdettel a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társas Tánc Klubbal szombaton 18 órától. Parás Parti Besenyszögön az Erzsébet kertben szombaton déltől Bogrács Partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16.30-tól lesz Tündérliget, majd Csoda Csónakázás a Horgász Együttessel, 18-tól Dalmadance bemutatók, de lesz még Hastánc, só Tüzes Dallamok, Fákja Fényes Felvonulás, fél 10-től pedig Óriás Kert mozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár, az Abba Sisters műsorával Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17.30-tól. A folytatásban a Fiesta és a felejthetetlen Bonita.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás Király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
3: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad rád vár. Biztosítsd a helyed, újítsd meg bérleted. Szigligeti.com.
4: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

közlekedési infók itt a 102.4 Best FM-en. A 4-es úton a 20-as kilométernél Vecsésnél kell útszűkületre számítani, illetve a 220-as kilométernél Debrecen előtt, valamint a 224-es kilométernél is útszűkület van érvényben. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony Szőlők bekötő utat felújítják, ezért azt teljes szélességében lezárták, a vasútállomást kerülő úton lehet csak megközelíteni. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület. Aszfaltoznak a napokban Abátszalók és Tiszaders között. Tápiószecsőn a 31-esen közlekedve útszűkület van érvényben. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de ugyancsak a 33-ason ott Debrecennél a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkületre kell számítani. Földesen a Hajdúszobátra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Menet közben pedig szóljanak a legjobbak, most éppen a Follow the Flow-tól, itt a 102.4 Best FM-en.

0: legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
2: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad csak rád vár. Biztosítsd a helyet, újítsd meg bérleted június 26-áig. Szigligeti.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Elindult a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés. Tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe. Szúnyoglárvákat gyérítenek a vármegyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
4: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébis szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
3: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a tartós hőség és a csapadék hiány miatt. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kiszáradt növényzet miatt jelentősen nőtt a tűzveszély, ezért szigorú korlátozások vannak érvényben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt erdei tűzrakóhelyek sem használhatók. A jelenlegi körülmények között a tüzek nagyon gyorsan terjedhetnek, ezért fokozott óvatosságra van szükség. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért mindenkitől körültekintő magatartást kérnek a hatóságok. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint holnap 150 hektáron végeznek földi biológiai lárvagyérítést a vízparti területeken. A beavatkozásra az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt van szükség, mert több helyen alakultak ki a szúnyoglárvák fejlődésére alkalmas tenyészőhelyek. Olyan biológiai készítményt használnak, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem jelent veszélyt. A települések belterületén egyelőre nem terveznek kémiai szúnyoggyérítést. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet. Mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
5: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzat hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
3: A holokauszt szolnoki áldozataira emlékezett a helyi zsidó hitközség a mártírok emléknapján, írja a szoljon.hu. A megemlékezés a kis zsinagógában kezdődött istentisztelettel, majd a résztvevők megkoszorúzták az épület falán elhelyezett emléktáblát, később pedig az egykori cukorgyárnál is tisztelektek az áldozatok előtt. 82 évvel ezelőtt innen indultak azok a deportáló vonatok, amelyek a szolnoki és a vármegye más településeiről összegyűjtött zsidókat szállították el. Az egykori cukorgyári gyűjtőtáborban mintegy 5000 embert zsúfoltak össze, közülük végül körülbelül 800-an tértek vissza. A megemlékezésen egyházi és városi vezetők is részt vettek. A következő napokban több tiszaparti szabad strand is megnyit Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu összegzése szerint Szolnokon július 1-től várják a fürdőzőket, miután befejeződött az engedélyezési eljárás. Ugyanezen a napon nyit a tiszapüspöki szabad strand is, ahol vízőr felügyeli majd a fürdőzést, és külön területet jelölnek ki a kishajóval vagy kutyával érkezők számára. Nagy körűben már a hétvégén megnyitott a strand, ahol a vízőri szolgálat szerdától vasárnapig naponta 10 és 18 óra között működik. Hétfőn és kedden csak saját felelősségre lehet a vízbe menni. A vármegye népszerű, de nem hivatalos fürdőhelye, a Tisza-Várkonyi partszakasz idén is várja a természetes vízpart kedvelőit. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
6: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képviselik.
3: A hőségriadó miatt óvatosságra figyelmeztet a Hetényi Géza kórház. A honlapjukon elérhető tájékoztató szerint a tartós meleg különösen a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket terheli meg. Naponta 2,5-3 liter folyadék fogyasztását javasolják, lehetőleg víz vagy cukormentes ital formájában. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. A szabadtéri munkát és a sportolást pedig inkább a reggeli vagy esti órákra időzíteni. A kórház arra is felhívja a figyelmet, hogy gyermeket, idős embert vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A hétfő délutáni vihar miatt összesen 26 helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Jász-Nagykun Szolnok vármegyében, tudatta a katasztrófavédelem. A jászságban az erős szél okozta a legtöbb problémát. Jászágon egy melléképületre, Jász Felső Szentgyörgyön pedig egy lakatlan családi házra dőlt fa. Jászárok szálláson távközlési kábelre, Jászberényben pedig egy ingatlan csatornájára szakadtak faágak. Szolnokon a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék okozott károkat. 8 üzlethelyiséget, egy óvodát, valamint több családi ház pincéjét és garázsát öntötte el a víz. Egy helyen a tető is beázott, a Pozsonyi úti aluljárót pedig teljesen elöntötte a csapadékvíz. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
7: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga folyamatos vagy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos vagy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
3: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Jelentős menetrendi változásokra kell készülniük a Szolnok felé közlekedő utazóknak, mivel több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. Az első ütemben Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abonya állomáson végeznek felújításokat, hogy visszaállíthassák az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Július közepén Cegléden is ágyazatcserét végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt a Nyírség Intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és nem érintik a megszokott budapesti megállókat, valamint Ceglédet sem. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz fel frissülést.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: 1989-ben Karen Willerrel, a Soul to Soul az első Angliában a Back to Life-al, néhány hónappal később az album másik sikere a Get a Life volt, és ma van a szülinapja Glenn Medeirosnak, aki 90-ben Bobby Brown-nal vezette az amerikai listát. Ezúttal Lenny Kravitz és a The Chamber hallható.
1: 102.4 West

Tovább tombol a nyár, ahogy kell. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap frissítő záporokra sem számíthatunk majd. Tőlünk északra, észak-keletre lehetnek majd csak gomoly felhők az égen. Tőlünk keletre élénkülhet meg majd leginkább a szél. A hőmérséklet pedig 33 fok fölött lesz majd a térségben. A pénteki nap gyenge széllel és szinte zavartalan napsütéssel telik majd a térségben is. Ország szerte 35 fok fölött lesznek majd a maximumok. Szombaton pedig akár 38 foknál is többet mérhetünk majd az ország egyes pontjain. Térségünkben napos idő várható, csapadék nélkül, gyenge széllel és nagyjából 35 fokkal. A hosszabb távú előrejelzések alapján egyébként majd vasárnap és hétfőn tovább erősödhet a felmelegedés és könnyen túl léphetjük a 40 fokot is. Ebben a jó időben a Tisza és a Tiszató vize már túllépte a 26 fokot, a Balaton is 27 fokos. Ha már egy kicsit belassít minket ez a kánikula, jöjjön Manu Chao és a Bongo Bong itt a 102.4 Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Szuper nyári időjárás, mellé pedig szuper programok ezen a héten. 102.4 Best FM a legjobb zenék, jövök az ajánlatokkal. Artiáró összművészeti fesztivál ezen a héten a Szolnoki Művésztelepen. Pénteken 19 órától ott föllép majd a Rambler és Kanizsa Gina, este 9-től húrszakadás, földindulás koncert, majd vasárnapi gyerekek koncert is lesz még 11-től. Szombaton 10-től látható a Tisza Virág bábcsoport előadása, este lesz Electrica World Music Group koncert, látható majd a Kecskeméti City Ballett táncosainak előadása, föllép majd a Lóci játszik, a Korai Elektrik, de a művészeti fesztivál ideje alatt lesznek különleges kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is többek között. Karcagi Beer

0: Kezdődik majd Radics Gigi fellépése, 21.15-től Fehér Krisztián látható, de az éjszaka során még a hangulatot fokozza 10 után Kuki, illetve többek között Dr. Béres is. A Fröccs kertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribünben és a Rollers is látható majd. Szandai nyár a Lengyel Antal téren, most pénteken 18 órától Péter Samekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népzenei játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zul és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban, most pénteken este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gála műsorára szombaton kerül sor 14 és 18 órai kezdettel a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társas Tánc Klubbal szombaton 18 órától. Parás parti Besenyszögön az Erzsébet kertben szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16.30-tól lesz Tündérliget, majd Csoda csónakázás a Horgász együttessel, 18-tól dalmadance bemutatók, de lesz még hastánc, só, tüzes dallamok, fáklyafényes felvonulás, fél 10-től pedig óriás kert mozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária, Budapest Rock and Roll Bandel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár, az Abba Sisters műsorával Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17.30-tól. Deniz és Orsovai Reni közöse folytatja ezt a szuper szerdát itt a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

Mú felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

Közlekedési infók itt a 102.4 Best FM-en. A 4-es úton a 20-as kilométernél Vecsésnél kell útszűkületre számítani, illetve a 220-as kilométernél Debrecen előtt, valamint a 224-es kilométernél is útszűkület van érvényben. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő utat felújítják, ezért az teljes szélességében lezárták, a vasútállomást kerülő úton lehet csak megközelíteni. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület. Aszfaltoznak a napokban Abátszalók és Tiszaderzs között. Tápió-Szecsőn a 31-esen közlekedve útszűkület van érvényben. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de ugyancsak a 33-ason ott Debrecennél a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkületre kell számítani. Földesen a Hajdúszobátra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Most még jön Pink, én viszont tolom a bicajt és passzolom a mikrofont. Fodor Attila vagyok, Best FM

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az egész országban érvényes holnaptól a tűzgyújtási tilalom. Először találtak ebola fertőzöttet Franciaországban. Marad a forróság, frissítő eső sem jön. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Turista utakra is kerülhetett aszbesztelszennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
1: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély, néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szervei rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

FM Nightshift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Nightshift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül

0: Times, believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: cause you represent me. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét dolgozik a Dunakeszi járműjavító. Célkeresztben az edzőtermek, vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Napos száraz, egyre melegebb időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: Holnap is marad a napos, száraz és forró idő. Kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre. Esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tehát akkor foglaljuk össze, gyakorlatilag így ezt ebben a verzióban, majd hogy nem csak itt? Kis túlzással?
4: Hát, kis túlzással, igen. De például a streaming oldalakon nem találod nem, meg. Aha. A YouTube-on, hát max, hogyha valaki ilyen kalózként föltöltötte, igen. Egyébként viszont a DJ store-okban, tehát a digitális DJ oldalaknál, Beatporton, Tracksource-on ott van, tehát meg lehet venni, de streamingelni nem lehet.
3: Hát milyen jó, hogy van neked egy Mixcloud oldalad, ugye?
4: Bizony, mixcloud.com per DJ FND, ahol ugye a Best FM-es mixek is szép számmal jelen vannak. Na, lehet, akkor, hogy, lehet, hogy ez is fent lesz.
3: Na, hát akkor mondjuk, hogy akkor melyik ez a track, amit ennyit vajasztunk
4: eddig. Ez a Smooth Milkshake, ez a címe.
3: Ugye, egy kis sáde, meg egy kis Kelis együtt, és hát valami hasonlóra lehet számítani a következő órában.
4: Bocsánat, Smooth Shake.
3: Smooth Na. Shake, oké. Okay. Jó, szóval, hogy a soha meg nem jelent remixek és a sehol máson nem hallott bootlegek koronázatlan királya DJ FND mostantól a lemezjátszók mögött pop és rádiós lágerek mixben még egy órán keresztül itt a Besten.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ FND.
1: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing.

0: A legjobb zenék mixben.
1: Mennyi ilyen projekt, talán ez a legjobb szó volt így a 80-90-es években,
2: igen,
1: nem?
2: Hogy, az jó,
1: hogy talán egy valaki ott a csúcson azért úgy összefogta ezeket az acteket, ugye? De hogy például aki a Money Talks-ot is elkövette eredetibe, ugye, neki volt még egy értékelhető kislemeze? Tehát ezt nagyon megcsinálta, de úgy most hirtem fejből, most ugye?
2: Én nem emlékszem rá, de ettől még lehet, hogy volt.
1: De gyaníthatóan nem.
2: Nincs benne a kollektív tudatunkban.
1: Ugye, viszont ez a Money Talks, ez nagyon úgy, hogy ezt nagyon jó, hogy ezt megcsinálták.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: De mi van az asszonyal, mondja?
2: Ja, igen, még beleragadtam az előző gondolatmenetbe, hogy ugye mi volt a 80-as, 90-es
1: évek. Igen.
2: És erről lesz, és hogy mire emlékszünk, mire nem, meg kinek a mijeire.
1: Hú, a nők mindenre emlékeznek.
2: De nem is azt, hanem, hogy kapott a kolléganőitől, talán karácsonyra, mindegy, egy valamelyik alkalomra egy ilyen doboz, amiben pici papír cetliken a 90-es évek slágerei vannak. Ilyen nagyon vékony kis papír fecnikre fölírva, és most azt játsz, hogy minden reggel húz egyet belőle, és megnézzük, és abból ugye csinál, most már egy egész terjedelmes playlistet csinált a Spotify-on ebből, hogy ezek a cuccok. Most és előjönnek néha olyan dalok, hogy nem, hogy ő nem tudja, hogy mi az, hanem én sem. Tehát, hogy annyira ilyen peremen lévő, a fősodorban nem résztvevő dalok,
1: akkor
2: nem
1: viszont,
2: is rá kell keresni.
1: Akkor jogosan merül fel a kérdések, viszont a kolléganőknek ez hogy jött szembe?
2: Nem tudom, hogy hogyan rakták össze ezt a mi alapján.
1: Na mondj egyet, amilyen ilyen.
2: Hát most nem jut eszembe, de azért jut eszembe, mert teljesen
1: periféria.
2: És az, hogy van benne Szintiret, meg van benne Prince, meg mit tudom én, az alap. De hogy tényleg olyanok vannak, hogy itt nézed, vagy például ismert előadótól olyan dal, amit életemben szerintem nem hallottam. Tehát, hogy Sheryl Crow-tól olyan, ami lövésem nincs mi volt.
1: Jó, azért néha te is szoktál olyan verziókat játszani, hogy másfél perc nem megy belőle, mire rájössz, hogy ja, ez az a dal, csak teljesen visszafele játszod.
2: Ez így.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Na és ez szépen pörög a Sign Your Name?
2: Lecsengett. Nem vert nagyon nagy hullámokat. Figyelj, vannak ilyenek. Egyébként pont a minap láttam egy videót, a Bánkuti Dani, aki ugye a Flame Makers az egyik, ugye azt hiszem, Flame Makersként azt hiszem már nem aktív, viszont foglalkozik már évek óta zeneoktatással, produceroktatással.
1: Meg zeneelméletes, hát ez mondjuk el, hogyha valaki nem tudná, ki a Bánkuti Dani, ugye, hogy hát, hogy az egyik legpengébb agyú producer, és hát nem tudom, hány aranylemeze van neki a DJ Antoine-nal?
2: Igen, kint Svájcban.
1: Ugye, én kérek elnézést, szóval, hogy na
2: egyszer, mint száz, a Dani mondta azt, hogy igen, hogy vannak ilyen dalok, amiben beleadsz mindent, és az úristen, na, most elkaptam, és ez lesz az, ami majd megváltoztatja a sorsomat, és nagyon jó lesz, és ez most beindít, és aztán így nem lesz semmi. Na ez ilyen.
1: Nem igaz, mert ez nekem is nagyon, úgyhogy már ketten vagyunk.
2: De jó, de mégsem lett belőle semmi olyan komoly áttörés, amire az ember mondott.
3: Ugye? Jó, figyelj, nem.
2: Ja, most tudom, elégedetlen vagyok állandóan.
1: Na, helyes. Jó, figyelj, viszont azzal nem tudom, mennyire lennél elégedett, hogyha visszahívnának péntekre egy picit extrázni, mert már régen voltál itt nálunk.
2: Na, várjál, csak a nyizal menedzser kalkulátoromban találok-e valami.
1: Se borbár, se semmi, beleférünk?
2: Hát, figyelj. Jó, legyen. Okay.
1: Jó van, köszönöm szépen. Jó van. Na, akkor figyelj, akkor holnap után folytatjuk innen. Vagy ilyennel, vagy valami. De szóval, hogy akkor holnap után is pop és rádiós lágerek lesznek. Ezt megköszönjük szépen.
2: Igazán nincs mit.
1: Hello. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többet költöttek tavaly a belföldi turisták, mint 2024-ben. Keddig érvényben marad a vörös kód, a hőség ugyanis addig biztosan nem enyhül. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A speciális intézkedés jövő kedd éjfélig marad érvényben a szociális és családügyi miniszter döntése szerint. A cél az, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Minden eddiginél alacsonyabb a Velencei tó vízállása. Az Agárdi vízmércén ma reggel 52 cm-t mértek. Ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadékhiány miatt a tóvíz szintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ezért sokan gyorsan még a változás előtt rendelnek a külföldi webáruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. A Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazásra.
1: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély, néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az év legrövidebb éjszakája a Szent Iváné lesz ma este. Mondjuk, aki álmatlanságban szenved, annak igazából tök mindegy, hogy sokat nem alszik, vagy keveset nem alszik. Az Insomnia jön majd a Faithless-től a következő órában, mint ahogy itt lesz majd a Get Serious a Cut and Move-tól, vagy éppen a Missing az Everything But the Girl.
3: Ez a Night Shift a Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift 5-ból. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: A zene mindig ott van benned, hogy megszelidítse a csendet. Kéz a kézben, minden rendben, csak mentek a világ ellen. A zene mindig ott

a világ ellen. Bestefem a legjobb zenék. Mi lett volna, ha a című rovatunk újabb darabja érkezik? Mi lett volna akkor, hogyha most érkező dal szerzője Linda Perry nem hívja át magához egy kis stúdiózásra Christina Aguilerát? Akkor valószínűleg ez a dal az eredeti terveknek megfelelően Pinkhez kerül, akinek hát hangi adottságait ismerve biztos, hogy ugyanígy el tudta volna énekelni ezt a dalt, de én azt mondom, hogy mégis jól alakult ez így, hogy végül a Beautiful Christina Aguilera élet. Ez jön most itt a bestem.

Best FM a legjobb zenék, 20 évet ugrunk vissza az időben, 2006-ban ugyanebben az időszakban ugyanúgy minden a fociról szólt, mint most. Csak akkor Németország rendezte a világbajnokságot, és ez a dal volt az egyik hivatalos VB-himnusz.

Best FM, a legjobb zenék, Enya, PDD, Mario Winans, igen illusztris névsor. Ennek ellenére a megjelenését követően 8 hetet volt kénytelen tölteni a Billboard 100-as lista második helyén, mert egy bizonyos Usher, bizonyos Yeah című dala letaszíthatatlan volt a trónról. Jön az I Don't Wanna Know.

Best of a legjobb zenék, idén lett 30 éves leghíresebb albumuk, a Walking Wounded, ami 1996-ban jelent meg. Ennek örömére ezt az albumot is több más Everything But The Girl albummal együtt egy újrakevert, exkluzív díszdobozos kiadásban lehet megvenni, illetve egyelőre még csak megrendelni az ő honlapjukon keresztül. Everything But The Girl, Missing, most itt a Best of.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól az egész országra érvényes a tűzgyújtási tilalom, turista utakat is boríthat azbesztel szennyezett kőzúzalék. A kánikula kitart, esni nem nagyon fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
1: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Holnap is marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség és marad a napsütés, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van, néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A mai Szent Ivánéj után egyre rövidebbek lesznek a nappalok. Lehet ezt így is nézni, ugye félig teli vagy félig üres a pohár, de ettől függetlenül azért én június 24-én a szuperhíró dalát egy picikét pesszimistának érzem. Az utolsó boldog nyár. Ennél sokkal pozitívabb az Oliver from Earth dala, a világ az enyém. Mindkettő érkezik a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Lényeg, hogy Maldívra mehess, csak maradjunk együtt, amíg lehet. Mert ami elmúlik, ugyanúgy kell. Ölelj meg inkább, ne szaladj el. A ráncokat együtt kiszínezzük, a telefonom eldobom. Fogyasz!

Best of a legjobb zenék, ha valaki mostanában egy Hiltonban tervez megszállni Angliában, lehet, hogy találkozik a most érkező csapat énekesnőivel, Ruth Ann Boyle-al, aki már évek óta hotelmenedzserként dolgozik. Jön a Jornal Alone!

Best FM a legjobb zenék, ha bár amikor ez a kislemez megjelent, akkor még együtt voltak, de nem sokkal a megjelenés után már szakítottak, úgyhogy sokan gondolják úgy, hogy ez a dal egyfajta üzenet az exnek, P. Diddynek. A szerelmem nem megvásárolható. My love don't cost a thing, jön J. Lo.

Best FM a legjobb zenék. Hát ma is olyan meleg volt, meg holnap is olyan meleg lesz, hogy szerintem sokan, hogyha tehetnénk, akkor ugyanúgy még a bőrünket is ledobnánk magunkról, mint Robbie Williamsnek a most érkező dalnak a videóklipében. 34 fokos nappali maximum, semmi szél, semmi felhő, holnap erre tessék számítani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Célkeresztben az edzőtermek vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Napos száraz, egyre melegebb időre készüljünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély. Néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenféle lányok, hölgyek, csajok lesznek a következő órában, de tényleg jönnek majd a szőkék, köszönhetően a Sziasztok lányoknak, aztán érkeznek az igazi sexy lady-k, mert hogy jön majd Segi is, és hát azok a lányok is itt lesznek, akik, hogy is mondjam, csak nagyobb felületen szépek. A Big Girl Mikától is jön a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Emlékszem azokra az időkre, amikor egy korsos sörrel a kezünkben ültünk a parton, és néztük a naplementét. Így szól a Cadaver első sora, amit egyébként mostanában bármikor lehet rekonstruálni, és az meg különösen menő lenne, hogyha közben tényleg szólna a háttérben a Cadaver. Érkezik a Necrocán itt a Besten. Cadaver!

Best FM a legjobb zenék, akárcsak az előbb hallott Backstreet Boys esetében, a most érkező Spice Girls-nél is. Hát volt olyan időszak, hogy az egyik tag kivált, hogy másfelé próbálkozzon. Csak még a Backstreet Boys esetében Kevin Richardson viszonylag hamar visszatalált a zenekarhoz, addig hát a Spice Girls-nél, amikor Jerry Halliwell visszatért, addigra Victoria Beckham gondolta meg magát, és most gyakorlatilag rávár az egész világ, meg a másik négy lány, hogy végre ő is visszatérjen a zenekarhoz, és akkor meg tudják csinálni azt a nagy visszatérő világkörüli turnét, amiről most már évek óta mindenki beszél. És amiből szerintem egyébként az ég egyet a világon semmi nem lesz. Mindegy. Spice Girls, Viva Forever, ez jön itt a Besten.

Best FM a legjobb zenékes, amit pár dallal ezelőtt a Backstreet Boys, illetve a Spice Girls kapcsán mondtam, ugye kivált tagokról, hát az itt a most érkező Tégdet esetében hatványozottan igaz. Itt ennél a dalnál még együtt volt az ötös fogat, jön a Babe a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Dirt is pont múlt szombaton, 20-án zenélt legutóbb Budapesten. Erik Pritz pedig, hogyha jól tudom, akkor valamikor szeptember első hétvégén érkezik majd megint a fővárosba. Nálunk a következő órában mind a ketten lesznek, a Dirt is a Flashdance, Erik Pritz pedig a pianót hozza, Király Viktor és a Fire után.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagylemezük hanyadik lett az angol nagylemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az I Don't Wanna Lover, itt a Best FM.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate.
1: Beszteppem a legjobb zenék, It's No Good, de hogy nem jó. Hát a szerda is kipipálva, hogy megint egy nappal közelebb kerültünk a hétvégéhez. Ráadásul a szerdát a depes móddal zárjuk, akkor az csak is és kizárólag jó lehet. Holnap csütörtök, 120 percnyi dance-el indítjuk majd a csütörtök estét. DJ Miller fog hozzám csatlakozni 6 és 8 óra között. Ennyi volt már a Night Shift, jön a depes mód és az It's No Good. Én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

jutlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.